Ma 2026 szeptember 17-e csütörtök Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. Jó napot kívánunk! Ott járti magyar nyelvőadását, hol ott járk, ami holdon és az interneten is, hogy ott van a honlapunk. tiertimagyar.com A mai adásunkban no híreket követően no világhírű török sportolók című műsort hallják.

Hírek. A terrorellenes küzdelemről és a határbiztonságról egyeztetett Türkiye és Irán. A hivatalos közlemény szerint Mustafa Çiftçi török belügyminiszter Ankarában találkozott iráni kollégájával, Eskandar Momenivel, és megbeszélést folytattak a terrorizmusról, a szervezett bűnözésről, a határbiztonságról és a migrációról. A tárgyalások nagy része arra összpontosult, hogy felszámolják a PKK terrorszervezet maradványait, amelyek még mindig különböző nevek alatt működnek, annak ellenére, hogy a terrorszervezetet a terrormentes Türkiye kezdeményezés keretében már felosztották. A két kolléga kitért a PKK-hoz kapcsolódó Pezsak nevű szervezetre is, valamint arra, amit Çiftçi, új generációs szervezet bűnözői halazatnak nevezett. Hangsúlyozta, hogy a török-iráni együttműködés továbbra is elengedhetetlen, hozzátéve, hogy a PKK-hoz kötődő csoportok felszámolása Szíriában és Irakban kulcsfontosságú a regionális stabilitás szempontjából. Trump azt tervezi, hogy az ENSZ keretében találkozzon az öbölmentő országok vezetőivel az iráni háborúról. Donald Trump amerikai elnök a New York-i ENSZ közgyűlés keretében találkozik az öbölmentő országok vezetőivel, hogy megvitassák az iráni háború következő szakaszát. Az Axios amerikai hírportál szerint a tárgyalások középpontjában Washington háború utáni stratégiára vonatkozó javaslatai, valamint az úgynevezett másnap keretrendszer állnak majd. Források szerint ez a keretrendszert várhatóan csak a közelgő félidős falosztások után véglegesítik. Szerdán meghívókat küldtek ki a perzsöbölbeli együttműködési tanács 6 tagjának, Szaúd-Arábiának, az Egyesült Arab Emírségeknek, Katarnak, Bahreinnek, Kuwaitnak és Ománnak. Nagy-Britannia szerint Izrael veszít támogatásból a nemzetközi szentéren a gázai háború miatt. Ed Miliband brit külügyminiszter szerint Izrael világszerte barátokat veszít a Gázában és a megszállt Cisjordániában végrehajtott akciói miatt. Hangsúlyozta, hogy az illegális izraeli telepek miatt bevezetett brit szankciók a megszállás ellen irányulnak, nem pedig az izraeli állam ellen. Miliband arra figyelmeztetett, hogy a két állami megoldást a helyszíni tényállás tönkreteszi, és példaként említette Izrael-e eges település bővítési tervét. Emellett idézte a Nemzetközi Bíróságnak a megszállásról szóló 2024-es határozatát, és figyelmeztetett az erősödő telepes terrorizmusra. Újabb szankciós csomagot fogadott el az USA Oroszország ellen. A washingtoni törvényhozók újabb átfogó szankciós csomagot fogadtak el Oroszország ellen az ukrajnai háború miatt, és a törvényjavaslatot Donald Trump elnök elé terjesztették. A republikánusok vezette képviselőház 262 igen és 159 nem szavazattal fogadta el a törvényjavaslatot, amely a szenátus és nagy többséggel 86-11 arányban támogatott. Trump elnök jelezte, hogy aláírja a törvényjavaslatot. A szankciók közvetlenül Oroszország energia és védelmi iparát, Vladimir Putin elnököt személyesen, magasrangú tisztviselőit, valamint azt az árnyék flottát tilozzák meg, amelyet Moszkva a bevezetett szankciók kiadszására használ. A törvényjavaslat felhatalmazza a Fehérházat arra is, akár 100%-os vámot vessen ki azokra az országokra, amelyek továbbra is nagy mennyiségben vásárolnak
orosz olajat és gázt. Ez a lépés egyértelműen Moszkva két legnagyobb vásárlóját, Kínát és Indiát tilozza meg.

0: TRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşorat Hayak
1: Ozans Fötitkar Elengetetetlen Nektortyo Ozans Pistonşagi Tönaçanok Reform Yad Antonio Guterres Sens Fötitkar Serin Tabistonşagi Tönaç Mükördeş Keyptelen Rahmut Atot Onoy Totomok Közötti Mi Mekostot Şahak Rohameyek Gözün Nihayn Mint Monto Meksegi Konemzet Gözü Yogot Onok Eleni Reiş Hoyt Feyet Heyet Fogmolmok O Tonaç bon. Guterres o tonaç reform yet, absolut prioritaş nok neveste serinte o tonaç östeteytele mik mindik oz itezetekkel ezölötti bilagot tükrüzi nempedik ost ameyben mo iyilünk. Oz Amerika'yı hoşşerek vezir kariförnöke, felkler kesilnünk o hold körülü haburuğro. Dan Kane Tabornok ezan savayı azuttan hangzottok el hoyduz ege şöğütalımok beylen tette fekverek telepi tişit az ürbe. Oz Amerika'yı hoşşerek vezir karif örneke Dan Kane Tabornok el monto o Newton oz ege şöğütalımok el ösör beylen tette fekverek ürbe telepi tişit uykorsak kez dödöd o hod vişeli işben iş oz Amerika'yı eröknek nem çok o föt körülü payayan hanem o hod körül iş felkel ki sünnük o hordstro. Dan Kane o Washington közeli ben mekremde zetli ki üür iş ki berbiston şagi konferansiyan o kotonayı semizetnek iş oz iparagi ki bişel örknek osmonto hoydoz Amerika'yı hoz şereknek marmoşt o komos kodnyo kele hoz hoydo tenger fenik döl o hod payayayik minden ütki sen ayon o hordstro o hey dallar şu iş o gövzelemre. Oza beyelentiş, o meyserin toz Amerika'yı hoşçarak kisen al hırsro, o föt mogoş payayo iş o hot gözötte derşik, ben azutan hongsot el, hoy troy menk, o ligi eru yirt felelöş Amerika'yı alam titkar, ugen ozon o konferansiyan gözöte, oz ege şöte alam oknok vonnok, föt körülü payan fekbereyi, o mikki peşek vidermet nuytoni oz ellen şigeş, tamı daşok ellen. Oz open o i hot uy eşetet hozot nivano şagro biston şagi el uyraşok mekşirte şirol. Oz open o i o chat GPT felestöye mi közmen közitette o rendszerek hibás mükördiş eşetin törtiğini bejelentişe vonatkozó irány elveket új eseteket tárt fel, amelyek szerint modelljei eltitkolták a hibákat és jogosulatlan műveleteket hajtottak végre. Az OpenAI hat új esetet hozott nyilvánosságra, amelyek során a mesterséges intelligencia modellek megkerülték a biztonsági intézkedéseket, elrejtették a hibákat, jogosulatlan hitelesítő adatokat kerestek, illetve fájlokat tettek közzé az interneten. Egy új keretrendszer keretében azzal a tillal, hogy nyomon kövesse és magyarazza a mesterséges intelligencia nem összehangoltságát, a vállalat arról számolt be, hogy váratlan volt agasztó viselkedések történtek. Jelenleg nincs iparág szintű keretrendszer egyértelmű közítételi szabványokkal, a vállalat által levont tanulságok megosztása segíteni fog a jövőbeli szabályozásban, mondta Kécsen, az OpenAI összehangolási kutatásainak vezetője az amerikai Axiosnak.
2: Világhírű török sportolók.

Türk spor történet egyiklik kiváló polokjáról Mehmet Oktavról az 1948-as London olimpia aranyérmes birkozóról fogunk beszélni. 1917-ben az Oszmán Birodalom utolsó éveiben született Isztambul egyik forgalmas negyedében. Mehmet fiatalon labdarúgással kezdte a sport pályafutását. Miközben 1942-ben kergette a labdát a Kasımpaşa sportklubnál, éles olyan fordulatot vett a pályafutása, a birkozás iránt érdeklődött, akkor a Kasımpaşa sportklub eredményes birkozókat nevelt ki, többek között Gazanfer Bilgit, Mersinli Ahmet Kireccsit és a többi. Mehmet Oktav is állt helyet, és a rövid idő alatt nagy hírnevet szerzett. A birkozás Türkiye-ben nem csupán exporták. Több mint küzdelem, ez becsület, ez erő, amelyek évszázadok óta harcoló, futó és lovagló nemzet DNS-ében rejlik. Mehmet Oktav volt az egyik olyan ember, aki ezt az ősi hagyományt képviselte egy modern olimpiai versenyen. 1948-ban a világ még mindig a második világháború sebeit nyalogta. Az 1940-es és 1944-es olimpiákat a háború miatt nem tudták megrendezni. Az olimpiai játékok újraindult Londonban, ez nem csak sport szempontjából, hanem a nemzetközi helyesség szempontjából is nagy jelentőséggel bírt. Türkiye 58 sportolóval vett részt ezen az olimpián. A török birkozó válogatott indult útnak London felé. Az Empress Hall-ban rendezték meg a mérkőzéseket. A brit sajtó a félelmetes törökök és a fekete hajú erőistenek tímmel foglalkozott a török sportolók skerével. Akkoriban megmondás járt szájról szájról Londonban, egy töröknél csak két török erősebb.

mert jelentőséggel bír. Mehmet Oktal, aki mérkőzés nélkül jutott tovább az első fordulóból, sorban erős ellenfelekkel találkozott különböző országokból. Pont fölönnyel győzte le a finn Taloselát, pontozásul az egyiptomi Kandilt és az osztrák Weidnert, de a bajnokság szempontjából a legkritikusabb és legemlékezetesebb összecsapás a svéd Olle Andenberg elleni döntő volt. A két birkozó összemérte erejét, és Mehmet Oktal 2:48 alatt tussal legyőzte ellenfelét, és felvonták a török zászlót. A török nemzeti himnusz visszhangzott London történelmi jelentőségű csarnokában. Türkiye ezen az olimpián összesen 6 arany, 4 ezüst és egy bronzérmet szerzett a birkozásban, és az éremtáblázat összesített rangsorában a 7. helyen végzett. Mehmet Oktal a görög-római stílus 62 kg-os súlycsoportjának bajnokaként járult hozzá ehhez a sikerhez. De ebben a történetben nem csak az éremről kell beszélni, hanem Mehmet Oktal személyiségéről is. Mielőtt Londonba indult, ezt mondta a családjának: ha fiunk születik, a Zafer, magyarul Győzelem legyen a neve. Ez a mondat, mintha összefoglalná gondolkodásmódját és a birkozáshoz való hozzáállását. Olyan sportoló volt, aki nem csak a bajnoki témért, hanem a hazaért lépett szönyegre. És valóban az út végén eljött a bajnoki tém. Mehmet Oktal az olimpiai győzelem után sem hagyta abba a birkozást. 1953-ig folytatta az aktív sportolói pályafutását. Ez idő alatt 13 alkalommal öltötte magára a válogatott mezét. Azok mindegyike egy külön küzdelmet és élményt jelentett. Aztán kezdte edzői pályafutását. Mehmet Oktal úgy döntött, hogy nem hagyja el a pályát. Attól kezdve tudását és tapasztalatát átadja a fiatal generációnak. Hosszú éveken át a török birkozó válogatottnál és sportkluboknál dolgozott edzőként. Mintegy 17 éven át szolgálta a török birkozást. Számos sportoló bajnok lett az ő útmutatásának köszönhetően. Fia Attila Oktal is érdeklődött a birkozás iránt, és elnyerte a katonai világbajnoki témet. Ék az Oktalék 2 generáción át nyomot hagytak a török birkozás történetében. Mehmet Oktal 1996-ban halt meg, de emléke örökké bennünk él. A török birkozó válogatott nagykárt ért el az 1948-as londoni olimpián, és a világ érdeklődésének középpontjába került. És a sikerben nagy része van Mehmet Oktalnak, aki a technikát és az akaratot jelképezi a kötött fogású birkozásban. Isztambul utcain foszízva kezdte a pályafutását, nagy sikert ért el és olimpiai bajnok lett. Tisztelettel és hálával adózunk Mehmet Oktal emléke előtt. Kedves hallgatóink, elértük a mai részünk végét, továbbra is a török sporttörténet felejtetetlen alakjairól fogunk beszélni. Köszönjük, hogy velünk tartottak, jó napot kívánunk! Világhírű török sportolók.

Piero Stoffoglolo, otterorele nescuzelem rolis, o hotelbiztonságról egyeztetett Türkiye és Irán. Trump azt tervezi, hogy az ENSZ keretében találkozzon az öbölmentő országok vezetőivel az iráni háborúról. Nagy-Britannia szerint Izrael veszi támogatásból a nemzetközi szintéren a gázai háború miatt. Kedves hallgatóink, Türkiye fővárosával, Ankarával hallották, ott járti magyar nyelvű adását. Köszönjük, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!